Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. június 6-a, csütörtök. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően a geopolitikai napló legújabb epizódja következik. A friss híreink érdekében ne felejtsenek el látogatni a honlapunkra, a www.trtmagyar.com-ra.

0: A mai hírösszefoglalón következik. Trump Iránnal a hétvégén létrejöhet egy béke megállapodás. Az amerikai elnök Donald Trump közölte, az Iránnal folytatott tárgyalások nagyon jól haladnak, és akár már ezen a hétvégén eredményeket is hozhatnak. Az iráni külügyminiszter Abbas Araghchi azonban elmondta, nem történt kézzelfogható előrelépés, bár megjegyezte, a kommunikációs csatornák továbbra is nyitva állnak a két fél között. A hivatalos nyilatkozatok ellenére a Közel-Keleten kölcsönös rakétatámadások történtek Irán és az Egyesült Államok között, mindkét fél egymás álláspontját célozva. Trump emellett kijelentette, az amerikai-iráni tárgyalásokat elkülönítve akarja tartani az izraeli Hezbollah konfliktust a Libanonban. Az amerikai képviselőház első alkalommal fogadott el egy határozatot az Irán elleni katonai fellépés leállításáról. Az amerikai képviselőház támogatta a háborús felhatalmazásokról szóló határozatot, amely kivonja az amerikai fegyveres erőket az Irán elleni ellenségeskedésből. Az alsóház 215-208 arányban fogadta el a határozatot, amelyet Gregory Meeks képviselő, demokrata képviselő terjesztett elő, aki a Trump adminisztráció illegális és költséges háborújának Iránban jelentős párközi megtorlásnak nevezte. Hozzátette, a háború nem érte el a kitűzött céljait. Libanon és Izrael megújította a törékeny tűzszünetet. Libanon és Izrael megállapodott abban, hogy megújítják a törékeny tűzszünetüket és kísérleti övezeteket hoznak létre, ahol a libanoni fegyveres erők kizárólagos területi ellenőrzést gyakorolnak, kizárva minden nem állami szereplőt. Áll az Egyesült Államok közvetítésével zajló tárgyalások negyedik fordulóját követően kiadott közös nyilatkozatban. A tűzszünet a Hezbollah tűzének teljes beszüntetésétől és az összes operatív tagjának a délitáni szektorból való kivonásától függ, áll a közleményben. A felek kijelentették, ezek az intézkedések elősegíthetik egy átfogó béke és biztonsági megállapodást létrejöttét, és megállapodtak abban, hogy a június 22-i héten folytatják a tárgyalásokat. Izrael Gázában folytatja a mészárlást. Kórházi források szerint legalább 9 palesztin vesztette életét, és többen köztük gyerekek is megsebesültek a Gázában végrehajtott újabb izraeli légicsapásokban a tűzszünet ellenére. A csapások 4 lakóépületet céloztak meg Gáza városában, eltalálva a Sati menekültáborban, a Sheikh Ridwan negyedben, Tel al-Hawában és a Muhabbarat körzetben lévő házakat. A legvéresebb támadásban a Lebit család 5 tagja, köztük 3 gyermek vesztette életét. Egy 9 éves kislány könnyebb sérülésekkel élte túl a támadást. 4 másik palesztin halt meg külön támadásokban, míg egy nő később egy korábbi bombázásban szerzett sérüléseibe halt bele, az orvosi források szerint. Izrael több mint 70 ezer palesztin tölt meg, és több mint 120 ezeres csebítsített meg a 2023. október 7-i gázai népírtó háborújának kezdete óta.
1: UTRT, Türkiye Hangja Rádiójának hírműsorát hallják.
0: Rubio. Trump részt vett az ankarai NATO csúcs találkozón. Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, Trump részt fog venni a júliusi NATO csúcs találkozón Türkiye fővárosában, Ankarában, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke, miközben szoros kapcsolatokat ápol a török köztársasági elnökkel, Recep Tayyip Erdoğannal, bírálta a szövetséget. A külügyi bizottság előtt felszólalva Rubio a találkozót a NATO történetének legfontosabb találkozójának nevezte. Mondván, vannak dolgok, amelyeket tisztázni és helyre kell hozni. Azonban megerősítette, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a szövetség iránt, és részt fog venni a csúcs találkozón. A Yangmi trópusi vihar elérte Japánt, árvízriadókat adtak ki, és közlekedési zavarok alakultak ki. A helyi sajtóban megjelent hírek szerint a Japánban Taifu No. 6 néven ismert Yangmi trópusi vihar szerdán kora reggel érte el a partot Wakayama prefektúra déli részén, majd Japán középső és keleti régiójának nagy részén heves esőzéseket, erős szeleket, illetve árvízveszélyt okozott. A Japan Times újságbeszámolója szerint a vihar Wakayama déli partjának közelében ért partot, majd az ország csendes óceáni partja mentén észak felé faladt tovább. A Japán Meteorológiai Ügynökség a folyók vízszintjének emelkedése és a heves árvíz által érintett területekre a legritkábban alkalmazott ötösszintű különleges árvízriasztást adta ki. Wakayamában a Koza folyó mentén árvíz alakult ki. Hatóságok végzetezett riasztásokat adtak ki, majd a körülmények fokozatos javulásával a riasztási szintet csökkentették.

Irán dróntámadást hajtott végre a kuvaiti nemzetközi repülőtér ellen. A kuvaiti hatóságok bejelentették, hogy szerdán felfüggesztették a kereskedelmi járatokat az iráni eredetű dróntámadás után, amely a kuvaiti nemzetközi repülőteret vette célba. A támadás, amelyben sokan megsérültek, károkat okozott az utasterminálban. Suud Abdulaziz Al-Otaibi ezredes a kuvaiti honvédelmi minisztérium szóvivője közölte, számos ellenséges drón támadta meg a kuvaiti nemzetközi repülőteret, több ember megsérült és súlyos károkat okozott. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a sérültek állapotáról, illetve arról, hogy mikor indulnak újra a járatok. A kuvaiti hatóságok közölték, hogy a biztonsági erők folytatják a kárfelmérést, és szorosan figyelemmel kísérik a helyzetet. A repülőtér elleni támadásra azután került sor, hogy az Egyesült Államok és Irán kölcsönösen támadásokat hajtott végre, néhány órával azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael, valamint Irán között februárban kezdődött konfliktus végleges lezárást célzó diplomáciai erőfeszítések folytak. Végezetül. 7 ember meghalt egy ukrán dróncsapásban az orosz ellenőrzés alatt álló Donyeckben. Az orosz megszállás alatt álló Donyeckben szerdán 7 ember meghalt, amikor egy utasbusz dróntámadás érte. A Kreml által támogatott régió elnök Denis Pushilin szerint 11 ember megsebesült, amikor a pilóta nélküli légijármű eltalálta a Moszkva és Szimferopol között közlekedő autóbuszt. Az orosz hatóságok az esetet szándékos, civilek ellen irányuló támadásnak minősítették. Az állami média szerint a nyomozóbizottság terrorizmus vádjával büntető eljárást indított. A támadásra az orosz-ukrán droncsaták fokozódásának időszakában került sor. Mindkét fél bejelentette, hogy az elmúlt napokban nagyszabású műveleteket hajtottak végre. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is. Most Csandán Ercsetén jelen című zenéje következik.

Nem csupán a gyárak gyártól sorait vesszük gyorcső alá, hanem azt is, hogyan váltak az azokat ellátó kritikus nyersanyagok, mikrocsippek és akkumulátor technológiák a globális geoekonomia új saktáblájává. Az autóipar ma már nem csupán a gépészmérnöki munka csodája, hanem az államok gazdasági és technológiai szörnyítésért folytatott küzdelmének jelképe és a globális kereskedelem egyik legérzékenyebb stratégiai eleme. Ezen a héten az autóipar nagy átalakulásának geoekonomiai hatásait és az új ellátási lánc szerkezetét fogjuk megvizsgálni. Miközben az autóipar még a pandémia és az azt követő geopolitikai feszültségek okozta sebeket próbálja begyógyítani, egy újabb a termelést milyen megrázó kihívás lépett színre az ellátási láncok szerkezeti megszakadásai. Korábban egy jármű értékét a motorhenger űrtartalma és a mechanikai minősége határozta meg, ma már szinte kerekes számítógépekkel állunk szemben. A szoftverek, az érzékelők és különösen a félvezető mikrocsipek jelentik az iparág új központját. A vírus és a logisztikai akadályok okozta válság miatt anyagilag meggyengültek az ellátási halazatok. Milyen méretet öltött ez az új beruházás és gyártás környezet, és milyen töréspontokat rejt magában? A számok és a fejlemények meglehetősen megdöbbentőek. Azok a nagy gyártók, akik korábban a pontos időzítésű gyártás elvvel nullára csökkentették a raktározási költségeket, az ellátási lánc egyetlen személynek szakadása miatt kénytelenek voltak hetekre leállítani a gyártást. Ha megvizsgáljuk az autóipar globális ellátási láncának megszakadásait, elsősorban a járművek gyors digitalizációjával műlő félvezető hiány tűnik fel. A Taiwanhoz és Dél-Koreához hasonló egyetlen központtól függő chip ellátás megszakadása világszerte több milliárd dolláros termelési veszteséget okozott. Emellett a szuezi csatornán kialakult feszültségek és a tengerkereskedelmi útvonalokon kialakult fennakadás által kiváltott logisztikai és folyosó biztonsági problémák megduplázták az alkatrészek szállítású idejét, felforgatva a gyárak ütemtervét. Az érem másik oldala pedig az elektromos járművekre való átálláshoz elengedhetetlen nyersanyag nacionalizmus, mint a lítium, a kobalt és a nikkel kapcsán. Ez a globális korlátozások könyörtelen versenyre és új források keresésére kényszeríték a gyártókat. Még régen az iparág tulajdonjoga és ellenőrzés olyan hagyományos központok kezében volt, mint Detroit, Stuttgart,

0: vagy Tokió. Ma földrajzi és osztálybeli átrendeződéssel állunk szemben. Ez az új ekoszisztéma, amelyet a globális elit és technológiai óriások irányítanak, egy olyan széleskörű hatalmi küzdelem középpontjában áll, amely a futballkluboktól az energiavezetékekig terjed. Kedves hallgatóink, az autóipar az Államok Gazdasági és Technológiai Szörnyításért folytatott küzdelmének színterévé vált. Ebben az új felállásban Kína nélkülözhetetlen szereplő, mivel a nyersanyag finomítástól a tellegyártásig szinte a teljes akkumulátor ellátási láncot monopolizálta. Az érem másik oldala. A nyugati országok és az Egyesült Államok védővámokkal és állami támogatásokkal próbálják védeni saját piacaikat. Az államok már nem csak a határ vagy az energiabiztonságot akarják szavatolni, hanem a közlekedési infrastruktúrát is, amely a globális popkultúra és a mindennapi élet legnagyobb szerve. Ez az ellenőrzés régény és a protekcionizmus szele nem korlátozódik csupán a csendes óceáni térségre. Európán belül is érdekes geoekonomiai lépéseket és regionalizációs törekvéseket figyelhetünk meg. A hatékonyság központú logisztikát felváltja a biztonságra törekvő friendshoring és nearshoring, volt és a gyártás közelebbi és politikailag biztonságosabb országokba helyezése. Ez a hatalmas és gyors növekedés azonban komoly pénzügyi és szerkezeti kockázatokat is hoz magával. A szabályozó hatóságok és a gyártók, amelyek évekig a szabadpiac és kereskedelem elve szerint működtek, most szembesülnek az ellenőrizhetetlen költségnövekedés és az embargók következményeivel. A pénzügyi fertőzés kockázata is érezhető. Ha egy kritikus akkumulátorgyártó vagy chipbeszállító geopolitikai válság miatt leállítja tevékenységét, ez láncreakciót vált ki, és világszerte több tucat autógyárat és több ezer beszállítógyártót sodorhat bajba. Az iparág hirtelen átalakulása a tömeges munkanélküliség kockázatát rejti magában, mivel csődbe mehetnek a hagyományos motoralkatrészeket gyártó kisvállalkozások ezrei, amelyek nem képesek lépést tartani a változással. Nos, mennyire fenntarthatók és megbízhatóak ezek az új befektetési stratégiák? A megfelelőségi kritériumokat is meg kell kérdőjeleznünk. Az, hogy a múltban egyetlen beszállítótól vagy országtól való függés súlyos kárt okozott, rávilágít az autóipari óriások ellenőrzési hiányosságaira és stratégiai rövidlátására. A befektetői kör jelenleg ilyen nyitottnak tűnik az elektromos és önvezető járművek iránt, a fogyasztók és a helyi közösségek azonban nem teljesen elégedettek a hirtelen átállásból adódó magas költségekkel és az infrastruktúra hiányosságaival. Több nagy múltú európai szakszervezet és munkavállalói vezető komoly aggodalommal figyeli, hogy a termelés gyorsan helyeződik át távoli országokba volt újonnan alapított szoftver alapú konzorciumokhoz. Az új szoftver alapú befektetői csoportok már nem társadalmi felelősségként vagy munkahelyként tekintenek a gyárakra, hanem tisztán profitvezérelt digitális eszközökként. mai napon azt vizsgáltuk meg, hogyan költözött át a küzdelem a sportpályákról, az utakra, és hogyan váltok a gyárak, gyártósorai egy hatalmas geokonomiai laboratóriummá, az autóipar egy globális geokonomiai laboratóriummá alakult, ahol a szabadpiaci szabályok helyett egyre inkább a nyersanyag monopóliumok, a technológiai dominancia és a nagyhatalmi politikai érdekek diktálják a feltételeket. Akartsák a digitális nukleáris korszak kockázatai. Újt az ipari világ és kialakította a saját új erőviszonyait és sérülékenységeit. A TRT Türkiye Hangja Rádiónál szerkesztett műsorunk végéhez ért. Bárhol is éljenek a világon, tartsanak velünk. Őszinte üdvözlettel!
1: Gazdaságpolitikai napló.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. A TRT magyar legfőbb főcímeit hallhatták, ne feledjék. Trump közölte, az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások jól haladnak a folyamatos légicsapások ellenére. Marco Rubio pedig kijelentette, hogy Donald Trump részt fog venni az ankarai NATO csúcstalálkozón. Tartsanak velünk legközelebb is! Ne felejtsenek el látogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra friss hírek érdekében. Szép napot kívánunk!